0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Nemzetközi Fuvarozók Egyesülete bejelentette az Európai Unió felé vezető határátkelők blokkádját. Ezt megelőzően augusztus 31-én békés megmozdulást tartanak az EU belgrádi küldöttségének székháza előtt. A Köztársasági Földmérési Intézet közölte, hogy a szerbiai városokkal és községekkel együttműködve elindítja a Partnerség a polgárokért elnevezésű országos kezdeményezést, amelynek célja, hogy a kataszteri ügyintézés könnyebben hozzáférhetővé váljon a polgárok számára. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információ szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszter hangsúlyozva, hogy ez 62.500 elsős számára új kezdetet jelent. Földcsuszamlás és pusztító árvíz öntött el Nepált és Tibetet szerdán. A katasztrófának több mint 160 halálos áldozata van, és csaknem 1300 embert tartanak nyilván eltűntként.

Az eltűntek hivatalos listáján 517 külföldi állampolgár szerepel 33 országból, köztük 3 magyar és 1 szerb is. A liezsi ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet a belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A Ferencváros főtáblára jutott a labdarúgó Európa Ligában, mivel 1-0-ás idegenbeli sikerét követően csütörtökön hazai pályán 4-0-ra várta a török Trabzonsport a selejtező utolsó negyedik fordulójának visszavágóján. A szerb női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Ukrajnát az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó mérkőzésén. Szerbia ezzel csoport elsőként jutott a kieséses szakaszba, a nyolcaddöntőben a D csoport negyedik helyezettjével találkozik. Drámai meccset követően a Crvena Zvezda kiesett az Európa Liga selejtezőinek rájátszásából. A belgrádi labdarúgó csapat 3 gólos előnnyel utazott a csehek otthonába, ami végül nem bizonyult elégnek, 5-1-re elhúzott a házigazda. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 25 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották. You fight me off like a firefighter.

Adakőség önkormányzata nevében szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik az elmúlt években és évtizedekben munkájukkal hozzájárultak a községi lovasport működéséhez, valamint fennmaradásához. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 50 év után ismét adaadhatott otthont a sorrendben 99. szerbiai ügető derbinek, amelyet a sportág legrangosabb eseményeként tartanak számon. Önkormányzatunk a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni fogja a helyi sportélet fejlődését, hozzájárulva községünk hírnevének öregbítéséhez, mondta el Biliszki Zoltán, adakösség polgármestere.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Sor került Törökfaluna az úgynevezett Pirinini kocsmája épületének ünnepélyes átadására, amely fontos eseményt jelent a közösség életében. A felújítás 2024-ben kezdődött a Falugazdálkodási Minisztérium és Adaközség önkormányzatának támogatásával. Már az épület teljesen megújult, és a falubeliek örömmel vehették birtokba. A faluház nem csupán egy épület, hanem a közösségi élet egyik fontos színtere, olyan hely, ahol az emberek találkozhatnak, együtt ünnepelhetnek, kulturális élményekkel gazdagodhatnak, és továbbadhatják hagyományaikat a következő generációnak, mondta el Bilicki Zoltán polgármester. A megújult épület kívülbelül megszépült, korszerűbbé és komfortosabbá vált, így a jövőben még megfelelőbb helyszínt biztosíthat kulturális rendezvényeknek, ünnepségeknek, közösségi programoknak és különböző összejöveteleknek.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Nemzetközi Fuvarozók Egyesülete bejelentette az Európai Unió felé vezető határátkelők blokkádját. Ezt megelőzően augusztus 31-én békés megmozdulást tartanak az EU belgrádi küldöttségének székháza előtt. A Köztársasági Földmérési Intézet közölte, hogy a szerbiai városokkal és községekkel együttműködve elindítja a Partnerség a polgárokért elnevezésű országos kezdeményezést, amelynek célja, hogy a kataszteri ügyintézés könnyebben hozzáférhetővé váljon a polgárok számára. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információ szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszter hangsúlyozva, hogy ez 62.500 elsős számára új kezdetet jelent. Földcsuszamlás és pusztító árvíz öntött el Nepált és Tibetet szerdán. A katasztrófának több mint 160 halálos áldozata van, és csaknem 1300 embert tartanak nyilván eltűntként. Az eltűntek hivatalos listáján 517 külföldi állampolgár szerepel 33 országból, köztük 3 magyar és 1 szerb is. A liezsi ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet a belgiumi természetvédelmi területen. A tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A Ferencváros főtáblára jutott a labdarúgó Európa Ligában, mivel 1-0-ás idegenbeli sikerét követően csütörtökön hazai pályán 4-0-ra várta a török Trabzonsport a selejtező utolsó, negyedik fordulójának visszavágóján. A szerb női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Ukrajnát, az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó.

mérkőzésén. Szerbia ezzel csoport elsőként jutott a kieséses szakaszba, a nyolcaddöntőben a D csoport negyedik helyezettjével találkozik. Drámai meccset követően a Crvena Zvezda kiesett az Európa Liga selejtezőinek rájátszásából. A belgrádi labdarúgó csapat 3 gólos előnnyel utazott a csehek otthonába, ami végül nem bizonyult elégnek, 5-1-re elhúzott a házigazda. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 25 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155. Ó, nem.

0: a legfrissebb slágerek az Adai Rádión.
1: Purchase your tracks today. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Paradicsomlé eladó Moholon, Asztanisi családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap. Szász 7,7 Adai Rádió.

0: vagy halt, lettem az utolsó vendég az otthonunkban.
1: A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Nemzetközi Fuvarozók Egyesülete bejelentette az Európai Unió felé vezető határátkelők blokkádját. Ezt megelőzően augusztus 31-én békés megmozdulást tartanak az EU belgrádi küldöttségének székháza előtt. A Köztársasági Földmérési Intézet közölte, hogy a szerbiai városokkal és községekkel együttműködve elindítja a Partnerség a polgárokért elnevezésű országos kezdeményezést, amelynek célja, hogy a kataszteri ügyintézés könnyebben hozzáférhetővé váljon a polgárok számára. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információ szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vuk Stankovics oktatási miniszter hangsúlyozva, hogy ez 62.500 elsős számára új kezdetet jelent. Földcsuszamlás és pusztító árvíz öntött el Nepált és Tibetet szerdán. A katasztrófának több mint 160 halálos áldozata van, és csaknem 1300 embert tartanak nyilván eltűntként. Az eltűntek hivatalos listáján 517 külföldi állampolgár szerepel 33 országból, köztük 3 magyar és 1 szerb is. A Liezsi ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet a belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A Ferencváros főtáblára jutott a labdarúgó Európa Ligában, mivel 1-0-ás idegenbeli sikerét követően csütörtökön hazai pályán 4-0-ra várta a török Trabzonspor a selejtező utolsó negyedik fordulójának visszavágóján. A szerb női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Ukrajnát az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó mérkőzésén. Szerbia ezzel csoport elsőként jutott a kieséses szakaszba, a nyolcaddöntőben a D csoport negyedik helyezettjével találkozik. Drámai meccset követően a Crvena Zvezda kiesett az Európa Liga selejtezőinek rájátszásából. A belgrádi labdarúgó csapat 3 gólos előnnyel utazott a csehek otthonába, ami végül nem bizonyult elégnek, 5-1-re elhúzott a házigazda. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 25 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallottam.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: Autonóm.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

107,7 GHz. For a better day.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Nemzetközi Fuvarozók Egyesülete bejelentette az Európai Unió felé vezető határátkelők blokkádját. Ezt megelőzően augusztus 31-én békés megmozdulást tartanak az EU belgrádi küldöttségének székháza előtt. A Köztársasági Földmérési Intézet közölte, hogy a szerbiai városokkal és községekkel együttműködve elindítja a Partnerség a Polgárokért elnevezésű országos kezdeményezést, amelynek célja, hogy a kataszteri ügyintézés könnyebben hozzáférhetővé váljon a polgárok számára. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információi szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszter hangsúlyozva, hogy ez 62.500 elsős számára új kezdetet jelent. Földcsuszamlás és pusztító árvíz öntött el Nepált és Tibetet szerdán. A katasztrófának több mint 160 halálos áldozata van, és csaknem 1300 embert tartanak nyilván eltűntként. Az eltűntek hivatalos listáján 517 külföldi állampolgár szerepel 33 országból, köztük 3 magyar és 1 szerb is. A Liezsi ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet a belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A Ferencváros főtáblára jutott a labdarúgó Európa Ligában, mivel 1-0-ás idegenbeli sikerét követően csütörtökön hazai pályán 4-0-ra várta a török Trabzonsport a selejtező utolsó, negyedik fordulójának visszavágóján. A szerb női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Ukrajnát az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó mérkőzésén. Szerbia ezzel csoport elsőként jutott a kieséses szakaszba, a nyolcaddöntőben a D csoport negyedik helyezettjével találkozik. Drámai meccset követően a Crvena Zvezda kiesett az Európa Liga selejtezőinek rájátszásából. A belgrádi labdarúgó csapat 3 gólos előnnyel utazott a csehek otthonába, ami végül nem bizonyult elégnek, 5-1-re elhúzott a házigazda. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 25 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották.
2: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
1: Adai Rádió.

sor került Törökfaluna az úgynevezett Pirinini kocsmája épületének ünnepélyes átadására, amely fontos eseményt jelent a közösség életében. A felújítás 2024-ben kezdődött a falugazdálkodási minisztérium és Adaközség önkormányzatának támogatásával. Mára az épület teljesen megújult, és a falubeliek örömmel vehették birtokba. A faluház nem csupán egy épület, hanem a közösségi élet egyik fontos színtere, olyan hely, ahol az emberek találkozhatnak, együtt ünnepelhetnek, kulturális élményekkel gazdagodhatnak, és továbbadhatják hagyományaikat a következő generációnak, mondta el Bilicki Zoltán polgármester. A megújult épület kívülbelül megszépült, korszerűbbé és komfortosabbá vált, így a jövőben még megfelelőbb helyszínt biztosíthat kulturális rendezvényeknek, ünnepségeknek, közösségi programoknak és különböző összejöveteleknek.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Adakőség önkormányzata nevében szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik az elmúlt években és évtizedekben munkájukkal hozzájárultak a községi lovasport működéséhez, valamint fennmaradásához. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 50 év után ismét adahatott otthont a sorrendben 99. szerbiai ügető derbinek, amelyet a sportág legrangosabb eseményeként tartanak számon. Önkormányzatunk a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni fogja a helyi sportélet fejlődését, hozzájárulva községünk hírnevének öregbítéséhez, mondta el Biliszki Zoltán, adakösség polgármestere.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Nemzetközi Fuvarozók Egyesülete bejelentette az Európai Unió felé vezető határátkelők blokkádját. Ezt megelőzően augusztus 31-én békés megmozdulást tartanak az EU belgrádi küldöttségének székháza előtt. A Köztársasági Földmérési Intézet közölte, hogy a szerbiai városokkal és községekkel együttműködve elindítja a Partnerség a polgárokért elnevezésű országos kezdeményezést, amelynek célja, hogy a kataszteri ügyintézés könnyebben hozzáférhetővé váljon a polgárok számára. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információ szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszter hangsúlyozva, hogy ez 62.500 elsős számára új kezdetet jelent. Földcsuszamlás és pusztító árvíz öntött el Nepált és Tibetet szerdán. A katasztrófának több mint 160 halálos áldozata van, és csaknem 1300 embert tartanak nyilván eltűntként. Az eltűntek hivatalos listáján 517 külföldi állampolgár szerepel 33 országból, köztük 3 magyar és 1 szerb is. A liezsi ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet a belgiumi természetvédelmi területen. A tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A Ferencváros főtáblára jutott a labdarúgó Európa Ligában, mivel 1-0-ás idegenbeli sikerét követően csütörtökön hazai pályán 4-0-ra várta a török Trabzonsport a selejtező utolsó, negyedik fordulójának visszavágóján. A szerb női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Ukrajnát az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó mérkőzésén. Szerbia ezzel csoport elsőként jutott a kieséses szakaszba, a nyolcaddöntőben a D csoport negyedik helyezettjével találkozik. Drámai meccset követően a Crvena Zvezda kiesett az Európa Liga selejtezőinek rájátszásából. A belgrádi labdarúgó csapat 3 gólos előnnyel utazott a csehek otthonába, ami végül nem bizonyult elégnek, 5-1-re elhúzott a házigazda. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 25 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: Jeanne.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

tisztelt termelők! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

0: valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
0: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Nemzetközi Fuvarozók Egyesülete bejelentette az Európai Unió felé vezető határátkelők blokkádját. Ezt megelőzően augusztus 31-én békés megmozdulást tartanak az EU belgrádi küldöttségének székháza előtt. A Köztársasági Földmérési Intézet közölte, hogy a szerbiai városokkal és községekkel együttműködve elindítja a Partnerség a polgárokért elnevezésű országos kezdeményezést, amelynek célja, hogy a kataszteri ügyintézés könnyebben hozzáférhetővé váljon a polgárok számára. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információ szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszter hangsúlyozva, hogy ez 62.500 elsős számára új kezdetet jelent. Földcsuszamlás és pusztító árvíz öntött el Nepált és Tibetet szerdán. A katasztrófának több mint 160 halálos áldozata van, és csaknem 1300 embert tartanak nyilván eltűntként. Az eltűntek hivatalos listáján 517 külföldi állampolgár szerepel 33 országból, köztük 3 magyar és 1 szerb is. A liezsi ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet a belgiumi természetvédelmi területen. A tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A Ferencváros főtáblára jutott a labdarúgó Európa Ligában, mivel 1-0-ás idegenbeli sikerét követően csütörtökön hazai pályán 4-0-ra várta a török Trabzonsport a selejtező utolsó, negyedik fordulójának visszavágóján. A szerb női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Ukrajnát az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó mérkőzésén. Szerbia ezzel csoport elsőként jutott a kieséses szakaszba, a nyolcaddöntőben a D csoport negyedik helyezettjével találkozik. Drámai meccset követően a Crvena Zvezda kiesett az Európa Liga selejtezőinek rájátszásából. A belgrádi labdarúgó csapat 3 gólos előnnyel utazott a csehek otthonába, ami végül nem bizonyult elégnek, 5-1-re elhúzott a házigazda. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 25 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

nézek, A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Kitelt termelők. A Kitelt DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedio adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

műsort. Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az

0-347-843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Nemzetközi Fuvarozók Egyesülete bejelentette az Európai Unió felé vezető határátkelők blokkádját. Ezt megelőzően augusztus 31-én békés megmozdulást tartanak az EU belgrádi küldöttségének székháza előtt. A Köztársasági Földmérési Intézet közölte, hogy a szerbiai városokkal és községekkel együttműködve elindítja a Partnerség a polgárokért elnevezésű országos kezdeményezést, amelynek célja, hogy a kataszteri ügyintézés könnyebben hozzáférhetővé váljon a polgárok számára. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információ szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vuk Stankovics oktatási miniszter hangsúlyozva, hogy ez 62.500 elsős számára új kezdetet jelent. Földcsuszamlás és pusztító árvíz öntött el Nepált és Tibetet szerdán. A katasztrófának több mint 160 halálos áldozata van, és csaknem 1300 embert tartanak nyilván eltűntként. Az eltűntek hivatalos listáján 517 külföldi állampolgár szerepel 33 országból, köztük 3 magyar és 1 szerb is. A liezsi ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet a belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A Ferencváros főtáblára jutott a labdarúgó Európa Ligában, mivel 1-0-ás idegenbeli sikerét követően csütörtökön hazai pályán 4-0-ra várta a török Trabzonsport a selejtező utolsó negyedik fordulójának visszavágóján. A szerb női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Ukrajnát az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó mérkőzésén. Szerbia ezzel csoport elsőként jutott a kieséses szakaszba, a nyolcaddöntőben a D csoport negyedik helyezettjével találkozik. Drámai meccset követően a Crvena Zvezda kiesett az Európa Liga selejtezőinek rájátszásából. A belgrádi labdarúgó csapat 3 gólos előnnyel utazott a csehek otthonába, ami végül nem bizonyult elégnek, 5-1-re elhúzott a házigazda. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 25 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották.

sor került Törökfaluna az úgynevezett Pirinini kocsmája épületének ünnepélyes átadására, amely fontos eseményt jelent a közösség életében. A felújítás 2024-ben kezdődött a falugazdálkodási minisztérium és Adaközség önkormányzatának támogatásával. Mára az épület teljesen megújult, és a falubeliek örömmel vehették birtokba. A faluház nem csupán egy épület, hanem a közösségi élet egyik fontos színtere, olyan hely, ahol az emberek találkozhatnak, együtt ünnepelhetnek, kulturális élményekkel gazdagodhatnak, és továbbadhatják hagyományaikat a következő generációnak, mondta el Bilicki Zoltán polgármester. A megújult épület kívülbelül megszépült, korszerűbbé és komfortosabbá vált, így a jövőben még megfelelőbb helyszínt biztosíthat kulturális rendezvényeknek, ünnepségeknek, közösségi programoknak és különböző összejöveteleknek.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Adakőség önkormányzata nevében szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik az elmúlt években és évtizedekben munkájukkal hozzájárultak a községi lovasport működéséhez, valamint fennmaradásához. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 50 év után ismét adathatott otthont a sorrendben 99. szerbiai ügetőderbinek, amelyet a sportág legrangosabb eseményeként tartanak számon. Önkormányzatunk a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni fogja a helyi sportélet fejlődését, hozzájárulva községünk hírnevének öregbítéséhez, mondta el Biliszki Zoltán, adakőség polgármestere.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Nemzetközi Fuvarozók Egyesülete bejelentette, az Európai Unió felé vezető határátkelők blokkolják.

hozzáférhetővé váljon a polgárok számára. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információ szerint rendben, és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vuk-Stankovics oktatási miniszter hangsúlyozva, hogy ez 62.500 elsős számára új kezdetet jelent. Földcsuszamlás és pusztító árvíz öntött el Nepált és Tibetet szerdán. A katasztrófának több mint 160 halálos áldozata van, és csaknem 1300 embert tartanak nyilván eltűntként. Az eltűntek hivatalos listáján 517 külföldi állampolgár szerepel 33 országból, köztük 3 magyar és 1 szerb is. A Liezsi ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet a belgiumi természetvédelmi területen. A tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A Ferencváros főtáblára jutott a labdarúgó Európa Ligában, mivel 1-0-ás idegenbeli sikerét követően csütörtökön hazai pályán 4-0-ra várta a török Trabzonspor-t a selejtező utolsó negyedik fordulójának visszavágóján. A szerb női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Ukrajnát az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó mérkőzésén. Szerbia ezzel csoport elsőként jutott a kieséses szakaszba, a nyolcaddöntőben a D csoport negyedik helyezettjével találkozik. Drámai meccset követően a Crvena Zvezda kiesett az Európa Liga selejtezőinek rájátszásából. A belgrádi labdarúgó csapat 3 gólos előnnyel utazott a csehek otthonába, ami végül nem bizonyult elégnek, 5-1-re elhúzott a házigazda. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 25 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: hogy jó egészségemre adja Isten.
1: A király.
0: Én bizony nem felséges királyom, még ha ezen halál közé vetted, akkor sem. Abból nem esel juhász.

Sassi Tagis Hit, Odai Rádió. Adakösség önkormányzata nevében szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik az elmúlt években és évtizedekben munkájukkal hozzájárultak a községi lovasport működéséhez, valamint fennmaradásához. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 50 év után ismét adathatott otthont a sorrendben 99. szerbiai ügetőderbinek, amelyet a sportág legrangosabb eseményeként tartanak számon. Önkormányzatunk a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni fogja a helyi sportélet fejlődését, hozzájárulva a községünk hírnevének öregbítéséhez, mondta el Biliszki Zoltán, adakösség polgármestere.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Sor került Törökfaluna az úgynevezett Pirinini kocsmája épületének ünnepélyes átadására, amely fontos eseményt jelent a közösség életében. A felújítás 2024-ben kezdődött a Falugazdálkodási Minisztérium és Adaközség önkormányzatának támogatásával. Már az épület teljesen megújult, és a falubeliek örömmel vehették birtokba. A faluház nem csupán egy épület, hanem a közösségi élet egyik fontos színtere, olyan hely, ahol az emberek találkozhatnak, együtt ünnepelhetnek, kulturális élményekkel gazdagodhatnak, és továbbadhatják hagyományaikat a következő generációnak, mondta el Bilicki Zoltán polgármester. A megújult épület kívülbelül megszépült, korszerűbbé és komfortosabbá vált, így a jövőben még megfelelőbb helyszínt biztosíthat kulturális rendezvényeknek, ünnepségeknek, közösségi programoknak és különböző összejöveteleknek. My friend!

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A Nemzetközi Fuvarozók Egyesülete bejelentette az Európai Unió felé vezető határátkelők blokkádját. Ezt megelőzően augusztus 31-én békés megmozdulást tartanak az EU belgrádi küldöttségének székháza előtt. A Köztársasági Földmérési Intézet közölte, hogy a szerbiai városokkal és községekkel együttműködve elindítja a Partnerség a Polgárokért elnevezésű országos kezdeményezést, amelynek célja, hogy a katasztrófa

új kezdetet jelent. Földcsuszamlás és pusztító árvíz öntött el Nepált és Tibetet szerdán. A katasztrófának több mint 160 halálos áldozata van, és csaknem 1300 embert tartanak nyilván eltűntként. Az eltűntek hivatalos listáján 517 külföldi állampolgár szerepel 33 országból, köztük 3 magyar és 1 szerb is. A liezsi ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet a belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A Ferencváros főtáblára jutott a labdarúgó Európa Ligában, mivel 1-0-ás idegenbeli sikerét követően csütörtökön hazai pályán 4-0-ra várta a török Trabzonsport a selejtező utolsó, negyedik fordulójának visszavágóján. A szerb női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Ukrajnát az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó mérkőzésén. Szerbia ezzel csoport elsőként jutott a kieséses szakaszba, a nyolcaddöntőben a D csoport negyedik helyezettjével találkozik. Drámai meccset követően a Crvena Zvezda kiesett az Európa Liga selejtezőinek rájátszásából. A belgrádi labdarúgó csapat 3 gólos előnnyel utazott a csehek otthonába, ami végül nem bizonyult elégnek, 5-1-re elhúzott a házigazda. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 35, este 25 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

orszem talán. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: Szárnya.
1: Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.